0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Take it to the max.
1: Please just rewind. Shake it to the max. Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal 96.8

0: Hip Hop.
1: R&B.
2: Bass. Bass FM.
3: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Keletkezett fekete felhő.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
2: Gyorsabban készült el a fenék küszöb Pakson, tart a szarvasbőgés, figyeljünk az utakon, napos időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 43 ezer köbméter kő felhasználásával a tervezetnél jóval olcsóbban és gyorsabban 17 nap alatt készültek el a munkálatokkal a Duna teljes szélességében. A paksi atomerőmű szerda óta termel teljes kapacitással. Olcsóbb lehet a tüzelő idén. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa általános forgalmi adóját. Az erről szóló előterjesztést egyhangúlag fogadta el a parlament. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, a döntéssel a rászoruló családoknak szeretnének segíteni. Az adócsökkentés mintegy 1,5 millió embernek jelent közvetlen támogatást. Szinte teljesen lecserélődik az egyetemi alapítványok kuratóriumainak és felügyelőbizottságainak tagsága. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban 168 hely betöltéséről döntöttek, ezzel a tagság 98%-a megújul. A pályázatokra több mint 1200 jelentkezés érkezett. Az új kuratóriumok egyik legfontosabb feladata az alapítványok átvilágításának segítése, valamint a megszüntetésekkel kapcsolatos teendők ellátása lesz. Az egyetemek működésének október végéig kell megfelelni az új szabályoknak. Napokon belül megkezdődik a szarvasbőgés, a gímszarvasok párzási időszaka. A különleges természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közútakra is kitévednek. Arról, mire ügyeljenek az autósok, Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
3: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál, ők vetélkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunán túl vagy Észak-Magyarországon, a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
2: Napos idővel zárul a hét, csendes időben lesz ma részünk, kevés fátyol felhővel, csapadék sehol sem várható. A szél is gyengül, csak néhol élénkülhet meg. A viszonylag hűvös reggelt követően délutánra 31 fokig melegszik a levegő, késő estére pedig 22 fokig hűl le. Holnap akár 35 fokot is mérhetünk, de elszórt viharok lehetnek. Front pedig nem érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!
1: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
5: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

0: Uyeke, Dama, Uyeke, Jello, Uyeke, Jowo, Uyeke, Uyeke, Uyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?
2: Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Base Life. Mai adásunkban a gyógynövényekről lesz szó, illetőleg a gyógynövények egyes fajtáiról, illetőleg azok hatásairól. Vágjunk is bele. Mik azok a gyógynövények? Tágabb értelemben a gyógynövénynek nevezzük mindazokat a növényeket, amelyek valamelyik részét az emberek a bennük lévő hatóanyagok miatt hagyományok, vagy az irodalmi adatok alapján gyógyászati célokra használtak, illetőleg használnak. Szűkebb értelemben véve azokat a gyógynövényeket tekintjük gyógynövénynek, amelyek gyógyászati célú felhasználását valamelyik hivatalos forrás is engedélyezi, legyen szó akár orvosiról, akár néprajzi adatok alapján lévő növényről. A gyógynövények ismeretének története. Az ősi kultúrákban elsősorban ezekkel a gyógynövényekkel gyógyítottak, több ezer gyógynövényt ismertek, melyet a modern tudomány kutatásaival igazolt, valamint annak hatásait is igazolta a modern tudomány. Vannak vadontermő és termesztett gyógynövények. A rómaiak termesztettek először például a gyógyászati célra olyan növényeket, de az egyiptomiak az Ebers papírus, ami ugye az időszámításunk előtti 3500 körül keletkezett, több mint 800 különböző gyógymódot ír le. Az ókori kínaiak már az időszámításunk előtt is végeztek komoly műtéteket, különböző gyógynövényfőzeteket alkalmazva. Hua Tuo általános érzéstelenítés alatt hajtott végre műtéteket, a betegeknek a saját maga által kifejlesztett borral kevert gyógynövény kivonatot adta, mint egyfajta gyógyszerként. Hua Tuo állítólag még olyan komoly műtéti beavatkozásokat is végrehajtott a mafeizan segítségével, mint az emésztőrendszer egy részének eltávolítása. A műtét előtt szájon át adta be a borban elkevert kivonatot, amely emésztetlenséget eredményezett, illetve feltehetően blokkolta az ideg-izom ingerület áttevődést. Magyarországon az 1915-ben alapított gyógynövénykísérleti állomás kezdte meg, majd a Gyógynövénykutató Intézet és a Herbária Központ szervezi a vadontermő gyógynövények gyűjtését, illetőleg azok termesztését. A gyógynövények különböző hatóanyagai, alkaloidok, általában bódító, fájdalomcsillapító, izgató és élénkítő hatásúak. Ilyenek például az aranyrozs, a belindek, a vérehulló fecskefű, a kender, a mággubó, a maszlag, a nadragúja, illetőleg az őszi kikerics. Cserzőanyagok. Bélhurút oldására és vérzés csillapítására használják. Tölgy, nyír, vadgesztenye. Glikoizodok. Szívműködés szabályozó, izzasztó, vizelet elhajtó, hashajtó hatású anyagok. Ilyenek például a piros gyűszűvirág, a tavaszi hérics, illetőleg a gyöngyviráglevél. Illóolajok. Emésztés serkentő, gyulladásgátló, ízesítő hatásúak. Ilyenek például az ánizs, a borsmenta, a közönséges cickafark, az édeskömény, a fodormenta, a kakukkfű, a kamilla, a koriander, valamint a zsája. Vannak a keserű anyagok. Emésztés serkentő, étvágyjavító, gyomorerősítő hatásúak. Ilyenek például a benedekfű, ezerjófű, fehér üröm, kálmos gyökér, illetőleg a tárnincs gyökér. Szaponinok, nyálkaoldó, felszívódást elősegítő, köptető hatású anyagok. Ilyen például az iglice gyökér, a kankalin gyökér, illetőleg a szappan gyökér. Szénhidrátok, gyulladást csökkentő és bevonódó anyagok. Ilyenek például a bodza, az igazi édesgyökér, a gyermekláncfű, a hárspavirág, a papsajt, illetőleg az illízgyökér. És vannak bennük vitaminok, A-vitamint, a sárgarépa és a csonthéjas gyümölcsök, B-vitamint a gabonamagvak, C-vitamint a friss gyümölcsök, például a csipkebogyó, a paprika, E-vitamint a gabonafélék csirájából nyerünk. A gyógynövények felhasználása. A gyógyszeripar különféle eljárásokkal kivonja, izolálja a hatóanyagokat, és azt aztán tisztán más hatóanyagokkal, vegyületekkel különböző gyógyszerformákban hozza forgalomba. Például a gyűszűvirág leveléből szívműködés szabályozó módon, illetőleg az aranyrosból vérzéscsillapító, vérnyomás csökkentő, illetőleg a mélytengfűből vérnyomás csökkentő, a nadragúja gyökérből görcsoldó, szemészeti célokat szolgáló, a macska gyökérből nyugtató, a mággubóból fájdalomcsillapító, kőgéscsillapító hatású anyagokat állítanak elő. Az élelmiszeripar is használja gyógynövényeket, de ezen belül a likőrgyártás, az édesipar is nagyon sok gyógynövényt használ fel. Kozmetikai ipar, itt is nagyon sok gyógynövényt használnak, például különböző szájvizek, illatszerek, hajszerek, hajolajok, főként az arcbőr jellegének megfelelő arcpakolásokhoz, illatos növényi fürdők és egyéb kozmetikai szerek készítéséhez használják fel. A bőriparban is használják a gyógynövényeket, a bőrök feldolgozásához cserszömörce, füzényfű, a szűcsiparban például a szappangyokért használata szükséges. A dohányipar a dohány fermentálásakor, illetőleg a szagos műge illatanyag javítására használják. Használják a népi gyógyászatban, illetőleg az állatorvoslásban, haszonállatok és társállatok állatorvosi kezelésében is. A gyógynövények gyűjtése. A gyógynövények gyűjtése és természetes, külön szakértelmet kíván. A legjobb gyógyhatást a frissen szedett gyógynövényekkel érhetjük el, de ügyelni kell arra, hogy a növényeket a megfelelő időben, helyen és módon gyűjtsük össze és szárítsuk. A gyökereket kora tavasszal vagy ősszel, a leveleket virágzás előtt és alatt, a termést a teljes érés idején, virágokat a virágzás kezdetekor gyűjtsük össze. Csak egészséges, tiszta, féregmentes növényeket gyűjtsünk be. A gyűjtés lehetőleg napsütéses időben, a növény száraz állapotában, tehát eső és harmad felszáradását követően végezzük el. Használjunk vesszőkosarat, papírdobozt, zacskót vagy hálót, de nem szabad műanyagot használni, ugyanis a növény befülled és a szárítás közben megfeketedik. Ne gyűjtsünk műtrágyázott szántóföldön, legelőn, szennyezett vizek partján, nagyforgalmú autópályák vagy utak, ipartelepek vagy egyéb vasúti töltések környékén se gyógynövényeket. Gyógynövények szárítása. A gyógynövényeket szárítás előtt ne mossuk meg. Aprítsuk fel, tiszta kendőn vagy papíron terítsük szét, árnyékban, szellős, meleg helyen szárítsuk, például a padláson. A gyökerek, nedvdús termékek, kérgek teljes kiszárításához még feldarabolt állapotban is mesterséges hőre van szükség. A hőmérséklet ilyenkor sem lehet 35 Celsius foknál magasabb. A gyógynövények tárolása. Csak teljesen száraz növényeket tegyünk el télire. Tároláshoz zöld üvegeket, kartondobozokat, textilzsákokat használhatunk. Védjük a nedvességtől, a fénytől és fémekkel való érintkezéstől.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Base Life folytatása. Mai témákban a gyógynövényeket veszük górcső alá. Az előző részben általánosságban beszéltünk róla, most pedig konkrétan belemegyünk a gyógynövények konkrét hatásaiba. Mai témánk a citromfű, úgyhogy a citromfű hatásairól fogok nektek beszélni. Alapvetően a citromfű nem csak nyugtató hatása miatt érdemes fogyasztani, hanem egyéb más pozitív hatása is ismert. A gyógynövények rendkívül népszerűek manapság, és sokan újra felfedezik az azokban rejlő erőt. Most, amikor az egészségvédelme és az immunrendszer erősítése kiemelt jelentőséggel bír, mind a társadalom számára, mind az adott egyén számára, rán sem mindegy, hogy milyen alapanyagokat fogyasztunk napi rendszerességgel. Igaz, ez a folyadékbevitelre, a teafélékre is egyaránt. Ugyan a filteres gyümölcsteák kétségkívül megédesítik az estéket, de ha valódi egészségügyi előnyt szeretnénk elérni, akkor a szálas gyógyteák mellett érdemes letenni a voksunkat. A citromfő olyan alapanyag, amelyet mindig célszerű otthon tartani a házi patikában. Megjelenésében kisi a csanára hasonlít a növény, de nem csíp, sőt a természetben rátalálva kifejezetten kellemes illata van. Mivel viszonylag igénytelen növényfajta, ezért ültetés nélkül is rábukkanhatunk akár a kert egyes szegleteiben is. A népi gyógyászat rendszerint vírusölő hatása miatt alkalmazta, de a stressz oldásában és az emésztés elősegítésében is kiemelt szerep jut számára. Én pedig elhozok minden hasznos információt, amely a citromfűről érdemes tudni. Az ókorban is szívesen használták. A citromfű használata nem az elmúlt évtizedek találmánya, már a perzsa birodalom idején az ókorban is ismerték annak előnyös hatásait. Elsősorban sebgyógyításra, csípésekre alkalmazták, de antibakteriális és vírusellenes jellemzőit is kihasználták. Mindenről írásos dokumentum is rendelkezésünkre áll, ugyanis magyarra fordítva a Gyógyítás művészete című könyvben például egy perzsa orvos sorait olvashatjuk ebben a témában. Később, a 17. században reneszánszát élte a gyógynövény, akkoriban főként nyugtató hatása miatt javasolták a betegek számára. A kolostorokban a női hisztéria ellen is bevetették, de egy svájci tudós például úgy vélte, kifejezetten a hosszú élet titka a gyógynövény. Nos, a mai kor ismereteinek tükrében elmondhatjuk, hogy a stressz oldásában betöltött szerepe miatt akár ez így is lehet. Teaként fogyasztva érvényesülnek leginkább hatóanyagai. A citromfű gyakran helyet kap kozmetikumokban, krémekben, alkoholos tintúrája is ismert számunkra. Ha azonban maximálisan szeretnénk kihasználni a benne rejlő lehetőségeket, akkor teaként érdemes fogyasztanunk azt. A száraz gyógyteát számos egészségügyi probléma esetén alkalmazhatjuk, az alábbiakban pedig el fogom nektek mondani. A citromfű az idegrendszer védelmében. A gyógyszertárakban gyakran találkozhatunk olyan recept nélkül kapható készítményekkel, amelyek egyik összetevője például a citromfű. Nem véletlen, hiszen a gyógynövény a benne megtalálható anyagoknak köszönhetően nyugtató hatással rendelkezik. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a stressz, az általános nyugtalanság, a pszichés gondok szinte kivétel nélkül álmatlansággal társulnak. Ezen a problémán is segíthet a citromfű tea fogyasztása. Általános jó közérzet gyógyteától? A citromfűvel ez lehet a megoldás. A felhalmozódott feszültség oldása már önmagában is segít a közérzeten. Nem csoda, hogy a citromfűvet az általános jó közérzet teájaként is számon tartják. Menstruáció idején oldja a görcsöket, így a nők számára kifejezetten javasolt a fogyasztása. A premenstruációs szindrómát ismerők jól tudják, hogy akár depressziós tünetek is jelentkezhetnek a vérzés közelettével. Ilyenkor is ajánlott a citromfű, akár más gyógyteákkal társítva. Tény ugyanis, hogy a lágy ízénél fogva kiválóan vegyíthető egyéb gyógynövényekkel is. A nyugtatás érdekében levendula virággal társíthatjuk, ha pedig energikusabban szeretnék lenni, akkor a menta és a gyömbér a megfelelő választás a citromfű tea mellé. A pánik tünetei ellen is ideális. A szorongás és a mindennapokban rendszeresen jelenlévő stressz pánikbetegséghez vezethet. Nem véletlen, hogy az utóbbi a civilizációs megbetegedések listájának egyik vezető helyét foglalja el. Fontos tudni, hogy a pszichés tüneteken túl konkrét szervi megbetegedést is okozhat a folyamatos stressz. A szívpanaszok vagy a gyomorgörcs enyhítése érdekében is fontos tehát, hogy a feszültség csökkenthető legyen és az idegrendszer megfelelő védelmében részesüljön. Segítség a vírusok és a baktériumok ellen. Az őszi-téli hónapokban jelentősen megnő a meghűléses betegségek száma. A vírusok és baktériumok ellen a citromfű tea fogyasztása hasznos lehet, hiszen számos olyan összetevővel rendelkezik,
melyek antibakteriális és vírusellenes hatással rendelkeznek. A gyógyteaként történő fogyasztás egyébként a nátha, a torokfájás ellen is eredményes, főleg méhészeti termékekkel és a citrom C-vitamin tartalmával társítva. Emésztési panaszok esetén ideális alapanyagot biztosított számunkra a citromfű. A stressz, az általános közérzet és az emésztési problémák szoros kapcsolatba is hozhatók egymással. A citromfű eredményesen veszi fel a küzdelmet a puffadással, a gyomorégéssel, a hasi görcsökkel. Kiváló béltisztítóként is ismert, és így hozzájárul a szervezet méregtelenítéséhez is. Ha székrekedéssel vagy hasmenéssel küzdünk, akkor is érdemes a citromfűhöz nyúlni, ugyanis beállítja a megfelelő emésztést, ezzel elejét véve olyan komoly problémáknak, mint például a vastagbél daganatos megbetegedése, méregtelenítés és súlycsökkentés. Sok más gyógynövényhez hasonlóan a citromfű is méregtelenítő hatással rendelkezik. Eredményesen alkalmazható a súlycsökkentés időszakában is. Rendbe teszi az emésztést, hozzájárul a máj munkájának segítéséhez, és ezek összességének köszönhetően a felesleges kilóktól is sokkal könnyebb lesz majd megszabadulni. Mindez nem csupán az esztétikus külső miatt érdemel figyelmet, hanem az egészség megőrzésének szempontjából sem elhanyagolható az. A plusz kilók ugyanis olyan megbetegedésednek ágyaznak meg, mint például a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a különböző ízületi problémák. És hogy miért varázsoljunk a bögrénkbe citromfű teát? Egy evőkanál szálas tea egy bögrényi forró vízhez szükséges, nagyjából 15 perc után leszűrve már fogyasztható állapotba kerül, és ízletes folyadékot biztosít számunkra. Ízesítés nélkül is remek választás, de ha édesítésre vágyunk, akkor cukor helyett mindenképpen célszerű mézet választani, hiszen az is nagyon egészséges szervezetünk számára.

Sziasztok, Árpi vagyok, ez itt a Base Life második egyben záró folytatása. Mai témánk a gyógynövények, ezen belül érintettük az előzőekben a citromfüvet, illetőleg beszéltünk általánosságban a gyógynövényekről, most pedig térjünk ki egy kicsit a levendulára. A levenduló tudományos és népi gyógyászat is elismeri egyébként ennek a gyógyhatását, kívülbelül kezelhetjük vele magunkat, sőt pompás lila színét és ízét ételekben is fel tudjuk használni. A közönséges levendula, vagy keskeny levelű levendula, latinul lavandula angustifolia, a 8. magyar gyógyszerészkönyvben hivatalos drogjai és virág és virágból préselt illóolajról is lesz szó. A levendula gyógyhatásáról röviden. Antibakteriális, görcsoldó, gyulladás csökkent, nyugtató, keringésjavító, immunrendszer erősítő, fájdalomcsillapító és gombaölő hatású. Értékét a benne lévő linalil acetát tartalma miatt alakítja ki, illetőleg az agy az értékét. Az epeműködést fokozó hatása miatt a levendula a puffadás és az emésztési zavarok ellen is hatékony gyógyszerként elkészítve, illetve a szárított levendulával megszórt görög joghurtot is bátran fogyasszuk, hiszen jótékonyan hat beleinkre. Stressz és alvászavarok esetén is érdemes a levendula illóolajához fordulnunk, például párologtatással, fürdővízbe csöpögtetéssel, esetleg levendulával töltött párnát is választhatunk, hiszen a levendula bizonyítottan stresszoldó, csökkenti a pulzus számot, valamint a vérnyomást, ezáltal sokkal hamarabb fogunk tudni ellazulni, illetőleg ellazult állapotba kerülni egy-egy fárasztó és stresszes nap után. A levendulák a fejfájásra is nagyon-nagyon alkalmasak. Az illóolajokat külsőleg ne alkalmazzuk töményen, mert akár például égési sérüléseket okozhatnak. Jó tudni, hogy a levendula illóolaja az előírt, kis mennyiségben stresszűző és nyugtató hatású, túladagolva viszont azonban épp az ellenkező hatást váltja ki, teljesen felpörgeti az adott használót. A levendulának nem csak a gyógyászatban, hanem a háztartásban is hasznát tudjuk venni, természetesen amellett, hogy nagyon-nagyon finom. Remélem hasznos infókkal láttalak el titeket az egészség megőrzése érdekében. Jövő héten ismét találkozunk a Base Life-val, addig is mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, legyetek jók, sziasztok!

0: XFM. Hírek.
1: Idén elindulhatnak az első vizsgálatok az NVVH-nál, 9-en sérültek meg buszbalesetben, szomjaznak a földek. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Még idén elindulnak a vagyonvisszaszerzési hivatal első vizsgálatai, közölte Unger Anna. Az NVVH frissen megválasztott elnöke egy interjúban beszélt arról, előbb fel kell állni a hivatalnak és ki kell dolgozni a vizsgálati módszertanát. A cél, hogy jogállami módon kutassák fel és biztosítsák be az eltűnt állami vagyont. Unger Anna úgy látja, 20 és 60 ezer milliárd forint között van az az összeg, amit fel kell kutatniuk. A politológust pénteken választotta meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. Megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Súlyos buszbaleset történt tegnap Budapesten. 9-en megsérültek, az egyikük életveszélyesen, amikor egy autóbusz összeütközött egy személyautóval az Asztóriánál. Több mentőegység vonult a helyszínre. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese.
2: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél és lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvíz kutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvíz kutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvíz kutak több helyen ki is száradtak.
1: Várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente 2-2 matematika, fizika, kémia és biológia tanár kapja meg, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a természettudományok népszerűsítésben vagy a tehetséggondozásban. Szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek egyaránt jelölhetnek egészen október 9-éig. Ragyogó napsütésre, meleg időre készülhetünk ma. 31 fokig melegszik a levegő, felhők alig lesznek az égen, csapadék szinte kizárt, a szél pedig gyenge marad. Késő estére 19 fokot mutathatnak a hőmérők. Holnap akár 35 fok is lehet, de elszórt viharokra készülnünk kell. A következő napokban pedig némiképp hűl a levegő. Csütörtökön már csak 26 fok lesz. Szeles, néhol esős idő vár ránk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: now we gonna run it up.
1: Vidám vasárnapot, és mindenkinek kellemes pihenést a hétvége második napján. A mikrofonnál Erpi, tartsatok velem a következő 4 órában, amivel indítom a mai 4 órás körömet, az egy jó kis klasszikus 99-ből. Gangsta Dolly és a Kártel, a jó, a rossz és a Kártel. Kezdünk!

0: a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Bitty Bandit, a Bina Biz

Pap RMD mindenkinek. Szenzációs vasárnapot, kellemes pihenést. Menjünk tovább egy ifjú valakit, legközelebb szeptember 6-án lehet látni a Budapest Parkban. Több mint 17 milliós megtekintéssel jön Morjones. Ez az

Rap, hip-hop, R&B. Besten kívül is. Bassfm.hu.

biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finom.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Alapvetően nem nyitott gyengén a listákon. A US Billboard Hot 100 lista második helyen, a US Hot R&B hip-hop dalok között szintén a második helyen, valamint a szomszédos országban, Kanadában sem volt rossz, ott a 8. helyen nyitott. Érkezik egy jó kis kollab, Future, Metro Boomin produceri és rapperi munkájának köszönhetően, kiegészülve Travis Scott-tal és Playboi Cardival, jön a Type Shit. Itt a 96.4 Beats FM-en azonnal duruzsoltatom a fületekbe, hogy miről van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Gyorsabban készült el a fenék küszöb Pakson, tart a szarvasbőgés, figyeljünk az utakon, napos időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 43 ezer köbméter kő felhasználásával a tervezetnél jóval olcsóbban és gyorsabban 17 nap alatt készültek el a munkálatokkal a Duna teljes szélességében. A paksi atomerőmű szerda óta termel teljes kapacitással. Olcsóbb lehet a tüzelő idén. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa általános forgalmi adóját. Az erről szóló előterjesztést egyhangúlag fogadta el a parlament. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, a döntéssel a rászoruló családoknak szeretnének segíteni. Az adócsökkentés mintegy 1,5 millió embernek jelent közvetlen támogatást. Szinte teljesen lecserélődik az egyetemi alapítványok kuratóriumainak és felügyelőbizottságainak tagsága. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban 168 hely betöltéséről döntöttek, ezzel a tagság 98%-a megújul. A pályázatokra több mint 1200 jelentkezés érkezett. Az új kuratóriumok egyik legfontosabb feladata az alapítványok átvilágításának segítése, valamint a megszüntetésekkel kapcsolatos teendők ellátása lesz. Az egyetemek működésének október végéig kell megfelelnie az új szabályoknak. Napokon belül megkezdődik a szarvasbőgés, a gémszarvasok párzási időszaka. A különleges természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Arról, mire ügyeljenek az autósok, Földvári Attillát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gémszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas pika csinál, ők vetélkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő pikával, akár mondjuk egy tarvad csapattal az úton.
1: Napos idővel zárul a hét, csendes időben lesz ma részünk, kevés fátyol felhővel, csapadék sehol sem várható. A szél is gyengül, csak néhol élénkülhet meg. A viszonylag hűvös reggelt követően délutánra 31 fokig melegszik a levegő, késő estére pedig 22 fokig hűl le. Holnap akár 35 fokot is mérhetünk, de elszórt viharok lehetnek. Front pedig nem érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Nagyon sokan vagyunk, amikor szerelmesek vagyunk, mindig azt kívánjuk, hogy örökre legyél az enyém. Ez a dal címa, következő dalnak Always Be Mine, és akik elkövették, BSV Nagybogi, ez pörög itt a 96-nél Bészen.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Lehet mondani, hogy Doja Cat a következő dallal igencsak beérezte a közönséget. Tulajdonképpen 3 év alatt 410 millió feletti megtekintés produkál, és ez folyamatosan növekszik. 23. augusztus 4-én droppolt, az egyik legnépszerűbb dalává avanzsált a következő alkotás, a Doja Cat és a Paint the Town Red. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: jogállami módon kutassák fel és biztosítsák be az eltűnt állami vagyont. Unger Anna úgy látja, 20 és 60 ezer milliárd forint között van az az összeg, amit fel kell kutatniuk. A politológust pénteken választotta meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. Megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Súlyos buszbaleset történt tegnap Budapesten. 9-en megsérültek, az egyikük életveszélyesen, amikor egy autóbusz összeütközött egy személyautóval az Asztóriánál. Több mentőegység vonult a helyszínre. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese.
1: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél és lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvíz kutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvíz kutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvíz kutak több helyen ki is száradtak.
0: Várják a jelöléseket a Rácz tanárúr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente 2-2 matematika, fizika, kémia és biológia tanár kapja meg, aki kiemelkedő szerepet vállalnak a természettudományok népszerűsítésben vagy a tehetséggondozásban. Szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek egyaránt jelölhetnek egészen október 9-éig. Ragyogó napsütésre, meleg időre készülhetünk ma. 31 fokig melegszik a levegő, felhők alig lesznek az égen, csapadék szinte kizárt, a szél pedig gyenge marad. Késő estére 19 fokot mutathatnak a hőmérők. Holnap akár 35 fok is lehet, de elszórt viharokra készülnünk kell. A következő napokban pedig némiképp hűl a levegő. Csütörtökön már csak 26 fok lesz. Szeles, néhol esős idő vár ránk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

Vidám vasárnapot mindenkinek. Ha pihentek, akkor kellemes pihenést, ha hozzám hasonlóan dolgoztok, akkor kitartást. Jön egy jó hazai, Pifu Marics Peti, Schwindler, itt a kedvenc rádiótokban. Repülj.

Az életem az lett már, ami, nem akartam a világot megváltani, én csak zenélni akartam mások megbántani, mindig mondtam magamnak, gyerünk, menj már, Dani. Érkezik nálunk T. Dani és egy melankólikus dala, amiben tényleg kijönti a szívét, jön, ha elmegyek. Itt a 96 BSFM-en.

Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Nekem nagyon-nagyon szimpatikus az a lokálpatriotizmus, ami egyébként a klipben is látható, meg a klip alatti kiírásban is, vagyis ölelés minden otthoninak, Mezőzombor for főváros. 25 május 15-én droppolt, folyamatos növekedés mellett a 11 milliós ligában focizik, több mint 41 ezer like, nyilván ez természetesen ugyanúgy folyamatosan növekszik, és 150 ezer feliratkozóval bír Jude Law, érkezik tőle a sötét. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Duplájára emelkedik a tűzifa támogatás, az M6-os koncesszió miatt vizsgálódnak. Marad a napos idő. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Megduplázza a tűzifa támogatást a kormány. 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emelkedik a szociális tüzelőanyag program támogatási kerete. Az erről szóló határozat már meg is jelent a magyar közlönyben. Emellett szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa áfáját. Büntető feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya koncesszió miatt. Azt gyanítják, a korábbi tárca 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágábban adta oda az autópálya koncesszornak a szerződést, közölte Vitézy Dávid miniszter. Megjegyezte, a korábbi megrendelést érvénytelennek tekintik, olcsóbb megoldást keresnek. Ellenőrzést kezdeményez a reptereken a rendőrség. A légügyi hatóságokkal együtt dolgoznának, hogy megelőzzék a kalocsai esethez hasonló akciókat. Szombaton ugyanis amiatt kellett felszállniuk a grippeneknek, mert egy férfi elkötött egy kis repülőgépet. Kitépte a földből a rögzítőkötelet, majd Paks felé indult. Kényszerleszállást kellett végrehajtania, könnyebben megsérült. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts világprogramra. A Déri Né program prevenciós kezdeményezése az általános iskola harmadik évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről Kisdomonkos Márk, a Déri Né program igazgatója beszélt.
2: 5 fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk, és fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív részvevői, tehát nem egy előadást kell nekik végighallgatni, végignézni.
1: Hajnalban újraindult a közúti forgalom a Flórián tér megújult északi felüljáróján a Szentendrei út felé. Ezzel még az iskola kezdés előtt teljesen befejeződött az Árpád hidat és a Szentendrei utat összekötő felüljárópár rekonstrukciója. A területen már csak kisebb utómunkálatok maradtak hátra. Ragyogó napsütésre, meleg időre készülhetünk ma. 31 fokig melegszik a levegő, felhők alig lesznek az égen, csapadék szinte kizárt, a szél pedig gyenge marad. Késő estére 19 fokot mutathatnak a hőmérők. Holnap akár 35 fok is lehet, de elszórt viharokra készülnünk kell. A következő napokban pedig némiképp hűl a levegő. Csütörtökön már csak 26 fok lesz. Szeles, néhol esős idő vár ránk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

90 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Facebookon és Instán is megtaláltok minket, hogyha szeretnétek Bass FM Hungary név alatt. Menjünk tovább egy ifjú hölgyel, elég jól érzi a zenélést, ebben az évben lesz egyébként 30, de hát mit sem volna az értékéből, sőt, jön Shenzia, Boss Up.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Online is tudtok minket csavarni, hogyha Budapesten kívül éltek, vagy éppen a szabadságotokat töltitek még, bassfm.hu. Határtalanul elérhetőek vagyunk. Menjünk tovább, érkezik a Sexy Tyla, és egy jó áthallásos dal, Water, itt a 96 Bass FM-en.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop
1: R&B. Érkezik egy 2024-es dal, a The Death of Slim Shady Cap the Grace albuma látott napvilágot, már a nagyon népszerű, jön Eminem és pörög tőle a Houdini. Itt a 96.4 Bass FM-en azonnal mutatom, miről van szó.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
2: Fontos fejlesztés készült el Pakson, olcsóbb lehet a tüzelő. Itt az őzek násza. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Springman Betty. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán.

0: szeretnének segíteni. Az adócsökkentés mintegy 1,5 millió embernek jelent közvetlen támogatást. Szinte teljesen lecserélődik az egyetemi alapítványok kuratóriumainak és felügyelőbizottságainak tagsága. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban 168 hely betöltéséről döntöttek, ezzel a tagság 98%-a megújul. A pályázatokra több mint 1200 jelentkezés érkezett. Az új kuratóriumok egyik legfontosabb feladata az alapítványok átvilágításának segítése, valamint a megszüntetésekkel kapcsolatos teendők ellátása lesz. Az egyetemek működésének október végéig kell megfelelnie az új szabályoknak. Napokon belül megkezdődik a szarvasbőgés, a gémszarvasok párzási időszaka. A különleges természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közútakra is kitévednek. Arról, mire ügyeljenek az autósok, Földvári Attillát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
1: A szarvasbőgés a gémszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál, ők vetélkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
0: Napos idővel zárul a hét, csendes időben lesz ma részünk, kevés fátyol felhővel, csapadék sehol sem várható. A szél is gyengül, csak néhol élénkülhet meg. A viszonylag hűvös reggelt követően délutánra 31 fokig melegszik a levegő, késő estére pedig 22 fokig hűl le. Holnap akár 35 fokot is mérhetünk, de elszórt viharok lehetnek. Front pedig nem érkezik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Dinamikus napot és szuper reggelt mindenkinek, a dolgoztok, kitartást, a pihentek, akkor viszont a maximálisan. A mikrofonnál Erpi, jön Dash, érkezik tőle a Winnie Pooh, itt a 96, négy vészefe.

Megyünk tovább egy nagyon jó hazai producerrel, őt úgy hívják, hogy Burai Krisztián, jó barátom, kiegészülve Fejér Krisztiánnal, Márióval és SM-mel. Összeraktak egy olyan videóklipet, amely 10.400.000 elérés produkált eddig, és egy gyönyörű hölgy szerepel benne, Nuhamin Terefe, Nuha néven egyébként szokott videózni, és nagyon szexi, hogy kiejti magyarul a szavakat. Szóval érkezik egy csodás lány főszereplésével, rengeteg jó zenésszel, jó hangzással, egy kiváló dal. Jön a Barna Lány, itt a 96 BSFM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Menjünk tovább egy újvonalas hazai előadóval. A dal témavilágát és tartalmát tekintve a kulcsmotívuma az, hogy egy késve tudatosuló hiány, a keménynek mutatott külső mögött meghúzódó sebezhetőség egyébként csak akkor válik kimondhatóvá, amikor már túl késő. A dalban szóban forgó lány addiktív vonzerejét egy kábítószeres hasonlat érzékelteti, ami a kapcsolat önsorsrontó, mégis vonzó jellegét hangsúlyozza. A dalszövegből pedig kiderül a többi. Érkezik nálunk Manuel, Need You Puha, itt a 96.4 Biz FM-en, mutatom, miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Több mint 20 ezer milliárd forint után kutat majd az NVVH, nagy szükség lenne az esőre, tanárokat ismernek el. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Még idén elindulnak a vagyonvisszaszerzési hivatal első vizsgálatai, közölte Unger Anna. Az NVVH frissen megválasztott elnöke egy interjúban beszélt arról, előbb fel kell állni a hivatalnak és ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát. A cél, hogy jogállami módon kutassák fel és biztosítsák be az eltűnt állami vagyont. Unger Anna úgy látja, 20 és 60 ezer milliárd forint között van az az összeg, amit fel kell kutatniuk. A politológust pénteken választotta meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. Megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Súlyos buszbaleset történt tegnap Budapesten. 9 megsérültek, az egyikük életveszélyesen, amikor egy autóbusz összeütközött egy személyautóval az Asztóriánál. Több mentőegység vonult a helyszínre. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az országos vízügyi főigazgatóság szóvivő helyettese.
3: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél és lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvíz kutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvízkutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvízkutak több helyen ki is száradtak.
2: Várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente 2-2 matematika, fizika, kémia és biológia tanár kapja meg, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a természettudományok népszerűsítésben vagy a tehetséggondozásban. Szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek egyaránt jelölhetnek egészen október 9-éig. Ragyogó napsütésre, meleg időre készülhetünk ma. 31 fokig melegszik a levegő, felhők alig lesznek az égen, csapadék szinte kizárt, a szél pedig gyenge marad. Késő estére 19 fokot mutathatnak a hőmérők. Holnap akár 35 fok is lehet, de elszórt viharokra készülnünk kell. A következő napokban pedig némiképp hűl a levegő. Csütörtökön már csak 26 fok lesz. Szeles, néhol esős idő vár ránk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Bass FM, Rap, Hip-Hop, R&B, telefon, SMS, Viber 0620-96-4-99-99. Itt tudtok nekünk üzenni, illetőleg átadni másoknak üzeneteket rajtunk keresztül. Érkezik a gyönyörű Doja Cat, aki egyébként karrierének még messze nem a csúcsán van, úgyhogy jön tőle az Agora Hills, itt a 96 Bass FM-en.

0: zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal 96.4 Bass FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

FM Rap Hip Hop R&B. A 2001-es nevet viselő albumról jön egy tengeren túli West Coast klasszikus. Szerintem, ha azt a nevet mond majd Dr. Dre Snoop Dogg-val közösen, akkor tudjátok, hogy a Steel Diary érkezik. Egy nagyon komoly dal itt a 96 Base FM-en.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Azt nem lehet mondani, hogy Burna bácsi nem kezdte erősen a bemutatkozást a 2023-as albumával. A World Digital Song eladásokban a Billboard listán a 7. helyet ért el, a UK Afrobeatsben az 1. helyet kaparintotta meg, és saját hazájában, Nigériában 4-szeres platinán jutott, az Egyesült Államokban így is besöpört egy aranyat, ami hamarosan platinává érik. Érkezik nálunk Burna Boy és a City Boys. Azonnal mutatom, hogy melyik finomságról van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Több jut tűzifa támogatásra, razzia indulhat a reptereken, különleges program indul iskolásoknak. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Megduplázza a tűzifa támogatást a kormány. 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emelkedik a szociális tüzelőanyag program támogatási kerete. Az erről szóló határozat már meg is jelent a magyar közlönyben. Emellett szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa áfáját. Büntető feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya koncesszió miatt. Azt gyanítják, a korábbi tárca 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágábban adta oda az autópálya koncesszornak a szerződést, közölte Vitézy Dávid miniszter. Megjegyezte, a korábbi megrendelést érvénytelennek tekintik, olcsóbb megoldást keresnek. Ellenőrzést kezdeményez a reptereken a rendőrség. A légügyi hatóságokkal együtt dolgoznának, hogy megelőzzék a kalocsai esethez hasonló akciókat. Szombaton ugyanis amiatt kellett felszállniuk a Gripeneknek, mert egy férfi elkötött egy kis repülőgépet. Kitépte a földből a rögzítőkötelet, majd Paks felé indult. Kényszerleszállást kellett végre.

0: pedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk, és fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív részvevői, tehát nem egy előadást kell nekik végighallgatni, végignézni.
1: Hajnalban újraindult a közúti forgalom a Flórián tér megújult északi felüljáróján a Szentendrei út felé. Ezzel még az iskola kezdés előtt teljesen befejeződött az Árpád hidat és a Szentendrei utat összekötő felüljárópár rekonstrukciója. A területen már csak kisebb utómunkálatok maradtak hátra. Ragyogó napsütésre, meleg időre készülhetünk ma. 31 fokig melegszik a levegő, felhők alig lesznek az égen, csapadék szinte kizárt, a szél pedig gyenge marad. Késő estére 19 fokot mutathatnak a hőmérők. Holnap akár 35 fok is lehet, de elszórt viharokra készülnünk kell. A következő napokban pedig némiképp hűl a levegő. Csütörtökön már csak 26 fok lesz. Szeles, néhol esős idő vár ránk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: t'aime. Oh yeah, que t'es le. Oh yeah, que.
1: BSFM, Rap, Hip Hop, R&B, Burai GVM is ármasa jön, és az engedj el.

Minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

Nemrég jártam vidéken, ahol nagyon-nagyon tetszett az a magyaros kiejtés, hogy mondták, hogy melyik a kedvenc előadója, azt mondta Tiga. Én nagyon örültem neki, úgyhogy érkezik nálunk Chris Brown Tiga közöse, és a brutális számokat döntögető Ayo, itt a 96.4 Bass FM-en, a kedvenc rádiótokban.

94 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Meghallgatjuk Boglárkát és azért nagyon édes hangját. Érkezik nálunk BSV Nagy Bogi és egy olyan nyári dal, amely sokatoknak elrabolta a szívét. Érkezik az Always Be Mine, itt a 94 Bass FM.

0: Fizimiska Kodak Black, de a hangzás egyedi. Viszonylag fiatal, 2021 óta indult el a karrierje. Érkezik nálunk Real Boston Richie és a nagy sikerű Help Me, amely 83 milliós ligában focizik. Én már vele búcsúzom, hétfő reggel 6 és 10 között várok mindenkit nagy szeretettel. Nektek még kellemes pihenést, szép napot, a mikrofonnál Árpi volt.
1: If I gotta fight for love, then shit, it's like I don't even want it.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Fontos fejlesztés készült el Pakson, csökken a tüzelő áfája, lecserélik az egyetemi alapítványok kuratóriumait. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 43 ezer köbméter kő felhasználásával a tervezetnél jóval olcsóbban és gyorsabban 17 nap alatt készültek el a munkálatokkal a Duna teljes szélességében. A paksi atomerőmű szerda óta termel teljes kapacitással. Olcsóbb lehet a tüzelő idén. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa általános forgalmi adóját. Az erről szóló előterjesztést egyhangulag fogadta el a parlament. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, a döntéssel a rászoruló családoknak szeretnének segíteni. Az adócsökkentés mintegy 1,5 millió embernek jelent közvetlen támogatást. Szinte teljesen lecserélődik az egyetemi alapítványok kuratóriumainak és felügyelőbizottságainak tagsága. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban 168 hely betöltéséről döntöttek, ezzel a tagság 98%-a megújul. A pályázatokra több mint 1200 jelentkezés érkezett. Az új kuratóriumok egyik legfontosabb feladata az alapítványok átvilágításának segítése, valamint a megszüntetésekkel kapcsolatos teendők ellátása lesz. Az egyetemek működésének október végéig kell megfelelnie az új szabályoknak. Napokon belül megkezdődik a szarvasbőgés, a gímszarvasok párzási időszaka. A különleges természeti jelenség azonban komoly.

0: útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik hőgőbikával, akár mondjuk egy tarvad csapattal az úton.
1: Napos idővel zárul a hét, csendes időben lesz ma részünk, kevés fátyol felhővel, csapadék sehol sem várható. A szél is gyengül, csak néhol élénkülhet meg. A viszonylag hűvös reggelt követően délutánra 31 fokig melegszik a levegő, késő estére pedig 22 fokig hűl le. Holnap akár 35 fokot is mérhetünk, de elszórt viharok lehetnek. Front pedig nem érkezik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and-

0: FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, ahol ma megünnepeljük az Outkast és MC Light éppen 30 éves albumait. Kiderül, hogy mind dolgoznak éppen a The Roots remek zenészei a stúdióban, jön majd Method Man, Snoop Dogg, Dr. Dre és Kendrick Lamar is. Megemlékezünk majd egy nagyon szomorú eseményről is, Aaliyah halálának 25. évfordulójáról. Elsőként azonban az Anderson Paak Kordé páros következik, akik október 23-án egy teljes közös albummal térnek majd vissza. A címe Heavy is the Crown lesz, és már a borítót is ismerhetjük, amit tablófotózás hangulatban készítettek el. És akkor most jöjjön a track, ahonnan ez az egész közös munka elindult, ez az R&B itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Y'all niggas gon' be fuckin' with me. I got two bad bitches gon' be rubbin' my feet. I got three young niggas down the bus at they heat. And I'll

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. Ezen a héten töltötte be a 30-at André 3000 és Big Boy, azaz az Outkast második albuma, az AT Alliance. A két évvel korábbi váratlanul sikeres debütálás után az atlantai duó tagjainak bőven volt mit mondania, és egy igazán bátor lépéssel gyakorlatilag meg sem álltak egészen az űrig. Az AT Alliance kifejezés ugyanis az Atlanta és az Aliens szavak egyesítéséből született, és egy igazán bátor, kísérletező, remek művet takar, amit sokan nem csak az Outkast, hanem az egész hip-hop műfaj egyik legjobb lemezeként tartanak számon. Úgy lett igazán sikeres, dupla platina lemez, hogy abszolút megalkuvásmentes, hallgassátok csak meg róla az első singlet, mondjuk az Elevators, vagy az olyan dalokat, mint a Jazzy Bell. Ez bizony szövegileg és a beatek tekintetében is mestermunka, és akkor a végtelen eredetiségről még nem is beszéltünk. Jöjjön is róla a címadó dal, boldog 30. szülinapot, AT Alliance.

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, a The Roots zseniális zenészei visszatérnek, Questlove és Black Dog nemrég elárulták nekünk, hogy készül az új albumuk, amivel több mint egy évtizednyi szünet után jelentkeznek, majd így közösen. Persze egyáltalán nem unatkoztak ebben az elmúlt 10 évben sem, elég ha csak a Jimmy Fallon show-ra, a saját fesztiváljukra, Questlove Oscar díjára, vagy éppen Black Dog albumaira gondolunk. Na de most meghallgathatjuk, hogy mit gondolnak ők a hip-hopról 2026-ban. A lemez címe egyébként sokat sejtetően Endgame lesz, és az első három albumuk hangulatához igyekeznek majd vele visszatérni. Ez aztán a remek hír. Utazunk is azonnal Philly-be, néhány perc erejéig jön a The Roots itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Bass FM.
1: Baby, it's a Tom Hagens. Tom Hagens.
2: Rocky.

94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. Éppen a mai napon töltötte be a 20. évét Method Man 4. szólóalbuma, a 421 The Day After. A Wu-Tang mestere még ezzel a lemezzel is bekerült a top 10-be Amerikában, de lássuk be őszintén, a TK széria és a Redman-nel közös Blackout album zsenialitása után ez már egy picit azért fáradtabbnak tűnt. Kaptak rajta dalokat a Wu-fanok, van kötelező Scott Storch beat és Gene Wine közreműködés is, és persze a másik Blunt Brother Redman is beugrott, de mégiscsak egyetlen track miatt emlékszünk erre a lemezre igazán. Ezt pedig Eric Sermonnal közösen hozták össze, és az igazi érdekessége az, hogy Lauren Hill hangját használták fel hangmintaként, méghozzá az MTV Unplugged lemezéről. Ez egy remek track 20 év elteltével is, érdemes miatta előkapni ezt a Method Man albumot, jöjjön is itt a 96.4 Bass FM-en, a Bass Ride-ban.

94 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd MC Light, Fat Joe, Nas és Skepta is. Ez itt továbbra is a Base Ride, én DJ Venom vagyok. Újra kiadást kapott a napokban a 10 éves jubileum kapcsán Mac Miller karrierjének egyik legfontosabb lemeze, sorban a negyedik, a The Divine Feminine. Az AT Aliens-re azt mondtam, hogy megalkuvásmentes mestermű, akkor az bizony erre a lemezre is abszolút igaz. Jazz géniuszokkal született meg a stúdióban, és olyan közreműködőket is hallatunk rajta, mint Ariana Grande, Kendrick Lamar, vagy éppen CeeLo Green. A négy lemezes vinil verzió több kiadatlan tracket is rejt majd, így igazi kincs lesz a rajongók számára. Most az első single-lel emlékezünk meg Mac Millerről, erről a fantasztikus lemezről, jön a Dang, közösen Anderson Paakkal itt a 96.4 Base FM-en.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A hét legszomorúbb jubileuma Aliyahhoz kapcsolódik, 25 évvel ezelőtt érte ugyanis a végzetes repülőgép baleset. Rock the Boat videóját forgatták Barbadoson, de a gép végül sohasem érkezett meg az Egyesült Államokba. Elképesztő karrier volt az övé, Timbaland és Missy Elliott oldalán találta meg igazán a saját hangját a stúdióban, akik csak úgy szólították, Baby Girl. Olyan slágereket írtak együtt, amik nem csak a saját életét, de gyakorlatilag az egész R&B műfaját megváltoztatták, elég, hogyha csak a Try Again elképesztő sikerére gondolunk, amit olyan helyeken is játszottak rendszeresen, hol egyetlen más R&B számot sem. A folytatásban Aliyah énekel, itt a 96.4 Bass FM-en.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Folytassuk egy sokkal örömtelibb jubileummal. 30 éves lett a napokban MC Light nemzetközileg legsikeresebb lemeze, a Baddest I Wanna Be. Az első single, a Keep On Keepin' On, abszolút az amerikai piacra készült, az X-Cape R&B énekesnőivel közösen, aztán valami egészen váratlan történt. A Cold Rock Party remix változata az éppen pályakezdő Missy Elliott-tal óriási siker lett, nem csak a tengeren túlon, hanem Európában is. MC Light azonnal végig is turnézta Németországot, viszont a remix verzió nem szerepelt eredetileg az albumon. Így az a furcsa helyzet állt elő, hogy végül két dalért is kapott aranylemezt, de az album sosem aranyozódott be, és hogy ne legyenek csalódottak a rajongók, mikor megveszik a CD-t, gyorsan kihoztak az albumból egy remix verziót, teljesen más színű borítóval, rajta a valódi slágerrel. Persze ez 96-7-ben történt így, a streaming világban egyszerűen kicserélték az eredetit a remix verzióra, így a Spotin például nem az eredeti albumot hallatjátok a mai napig. Most a mindent megváltoztató remixel folytatjuk, jön a Cold Rock a Party MC Light-tól, na meg Missy-től itt a 96-4 Bass FM-en.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Ride-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. Jövő héten megünnepeljük majd a Naughty by Nature debütálását, ami már a 35. évét tölti be. Wow! Na még, Papa Sparks következik, aki néhány nappal ezelőtt egy interjúban elárulta, amikor először hallotta Eminemet rappelni, majdnem feladta a saját rap karrierjét. Ezután azonban érkezett Timbaland, akivel közösen felvették az első albumot, és hát erről érkezik a track, amit anno ámulva néztünk, mármint a klippet, ez pedig az Ugly, itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok!

0: switch off.
1: Base FM 96.4 Base FM.
2: Hey, yo, DeKal.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Mondom, hogy a következő egy órában kik lesznek azok, akik rappelve vagy énekelve fognak segíteni abban, hogy még sokkal remekebb legyen ez a vasárnap. Itt lesz majd Wiz Khalifa, itt lesz Pogány induló, és érkezik az Eve Gwen Stefani páros is, természetesen a Dr. Dre beatre készült Let Me Blow Your Mind-dal. Kezdeni azonban egy másik duóval fogunk, jön Lil Durk és J. Cole, itt a 96.4 Base FM-en.
1: Dougie, y'all told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been a little mad petition. Lately, this cash I'm getting got me losing count of these bags. I've been moving too fast. Hard times don't last.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupebarulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

Dr. Wiz Khalifával folytatjuk, aki már hosszú évek óta az egészséges életmód híve, rengeteget fut, rengeteg időt tölt edzőteremben, és a saját edzője szerint akár egy átstúdiózott éjszaka után néhány óra alvással is képes lemenni a terembe és vele együtt dolgozni. A folytatásban még egy picit más életszakaszból érkezik a Wiz Khalifától itt a 96.4 Base FM-en.

visszatérése, és ahogyan a címből is kitalálható, egy picit kevesebb R&B, picit kevesebb afrobeat, és egy picit több pop zene van ezen a bizonyos lemezen. A folytatásban Tyler-tól érkezik a Push to Start, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: Kiss FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem. Bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

című dalt, akkor Gwen még mindenki számára a No Doubt énekesnője volt. Ezzel a dallal azonban útjára indult egy teljesen új típusú karrier, ahol már az ő szólólemezei sokkal inkább az R&B, illetve a pop világban születtek. Na de most néhány hónap óta újra van No Doubt, legalábbis egy óriási Las Vegas-i koncert erejéig, de persze marad mellette Gwen szóló karrierje is. A folytatásban pedig jöjjön akkor az a bizonyos track, ami ezt az egészet berobbantotta, ez a Let Me Blow Your Mind, természetesen Dr. Dre örökérvényű beatjével, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Következő órát is érdemes lesz a Base FM-mel tölteni. A lassan, de biztosan világsztár státuszba emelkedő jamaikai Shenseeával indulunk, és az ő Blue Cantrell feldolgozásával jön pillanatokon be.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

mögött ebben az órában is DJ Venom. A következő 60 percben itt lesz majd velünk az Afrobeat egyik legnagyobb álló csillaga, Burna Boy, itt lesz 50 Cent, és itt lesz egyenesen Los Angelesből a Dr. Dre Snoop Dogg páros is, szóval lehet dupla V-re kulcsolni az újakat, és kilógatni őket a Lowriderből, hiszen érkezik majd a next epizód természetesen.

adásban az egyik legzseniálisabb beatje érkezik, amit 50 Centnek készített el, jön az In The Club ugyanis, és hát visszanézve a Get Rich or Die Tryin' album elképesztő sikerét, na meg az In The Club elképesztő sikerét, fura belegondolni, hogy Dr. Dre először nem erre a dalra szavazott, mint első single, mint album beharangozó, ő inkább az If I Can't mellett tette le a voksát, ami szintén egy remek track, szintén egy remek Dr. Dre beat, de hát az In The Club gyakorlatilag minden idők top 10 rap száma közé emelkedett az évek során, ezzel folytatjuk itt a 96.4 Bass FM-en.

0: New School Rap, Hip Hop, R&B 96.4 Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

ezt találgatja, a torontói szupersztár ugyanis egy évvel ezelőtt bejelentette, hogy ezen a néven újabb lemezt ő már nem fog készíteni. Viszont időközben a színészi karrierje nem pont úgy alakult, ahogyan számított rá, a The Idol című sorozat az ő főszereplésével bizony egy óriásit bukott, hogyha a soundtrackjét imádta is mindenki. Szóval egyelőre még nem látjuk pontosan, hogy hallatunk-e új The Weeknd dalokat, viszont a régieket továbbra is szerethetjük. Jön a Blinding Lights itt a 96.4 Bass FM-en. We'll be right back.

Jersey 3-assal, a Naughty by Nature-rel folytatjuk, jön Treach, Uncle Vinny és DJ KG, és elhozzák nekünk a Hip Hop Rate a második albumukról. Viszont eredetileg nem ezen a néven kezdték a rap karrierjüket, The New Style, így hívták magukat, aztán egy gyors stílusváltás után már Naughty by Nature-ként, amit tegyük hozzá egy remek név, folytatták, és hát mindenkinek volt a 90-es években, legalábbis rengeteg barátomnak Naughty by Nature-ös pólója, jön a Hip Hop Rate a 96.4 Base FM-en.

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz?

0: Smoke weed every day. 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B. Az elmúlt órákban engem DJ Venomot hallottatok, a délután további részét már széles Izával töltetitek, Iza pedig meg is érkezett ide a stúdióba, és rögtön egy magyar tracket hoz el nektek. Elsőként érkezik Dash, Youngfly és Azaria, és velük együtt a Bak Pak. Mindenkinek további nagyon-nagyon szuper rádiózást. Hello, szevasztok!
1: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a Manióban a Bak Pakba.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

Hozom nektek Akont, aki a Nioval közös Nice Like This Tour 2026-os turnéját befejezte augusztus 21-én, és most már otthon piheni ki a fáradalmait. Itt viszont nálunk nem fog pihenni, hozom is tőle az Akon's Beautiful Day slágerét.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, időutazunk 1990-ig, meg sem állunk MC Hammer, You Can Touch This slágeréig. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: 96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Újra magyar vizeken hozom nektek az X-Faktor győztesét, Belánót, aki sikert sikerre halmoz. A következő dal is ezt bizonyítja, pörgetem is tőle a Starboyt.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Bassz FM, Rap Hip Hop R&B. Ne feledjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Bassz FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy szeressetek, kövessetek és lájkoljatok minket, és a legfontosabb, amikor csak tudtok, hallgassatok minket. Most viszont rátérünk a zenére, nem más, mint Rich Remördel. Indítom tőle a No Type slágerét.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk Pipu, a Megasztár felfedezetje, és a mentora Marics Peti, és az ő közösük a

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek az újpesti fenegyereket, Curtist, akivel még ma az újpesti városnapokon találkozhattok, és természetesen a zenekarával is, a Team Curtisszel. Most indul a velem Széles Izával közös dala, Az utolsó falat.

csapog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nízse a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: 95.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el. Ha ütnek, szaladj el, már jobb adni.

ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem.

0: a Blink, a Kuma, a Team Beam. Ja, az nem, az nem, az...
1: Az New School.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek Belánót és a BSV srácokat. A következő közös dalukat még az X-Faktor előtt írta, és a BSV-nek annyira megtetszett, hogy megkeresték vele, hogy csinálják meg ezt a dalt. Fun fact még a klipről, hogy Bye Alexnek az ex-e Jamina is szerepel benne. Indítom a már említett dalt, jön a Bullshit.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Indítok egy újabb órát, én Széles Iza vagyok. Hozom nektek a kanadai származású előadót, Drake-et. Tőle indítom a Shabang című szerzeményét. Yeah.

0: 96.4 96.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B.
1: Mi nagy mi szászunk, fiam, más az olyan.

0: R&B egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.
1: Excite. New. Hey.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk egy jó kis magyar páros, Vézsé és Rézműves, és tőlük indul a Vágy meg.
2: Vágy meg, ne siess kérlek, vágy meg, ne játsz az eszedet, fúj hozzám, valamikor már szólj hozzám.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

friss interjúban azt mondta, hogy nem ismeri el Ella Langley-t, annak ellenére, hogy a country énekesnő a Choose in Texas című száma már 19. hete vezeti a Billboard Hot 100-at. Hát úgy tűnik, hogy nem bír magával Doja Cat, ugyanis Tygával és Biával is összerúgta a port az elmúlt időszakban. Biával azóta kibékült, na de hát nála sose lehet tudni. Minden esetre itt nálunk indul az Agora Hills.

0: Hip Hop.
1: R&B.
0: Bass. Bass FM.
2: Jó. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek Tídenit és Szakács Gergőt, és egy remek beszabott dalt. Indul nektek az életem.

0: 96.4 Beats FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: I'm so fresh, man. Man, y'all scared to

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
2: Gyerekek, erre a hétvégére búcsúzom, de jövő héten szombaton 11-től délután 4-ig, vasárnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok. Maradjatok velünk, ugyanis jön DJ Revo és a Beats of 20-as műsorának az ismétlése. További szép hétvégét kívánok mindenkinek. Sziasztok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: BFM.
1: 96.4 BFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Base Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Dócsi és SZA Girl Get Up című dala állami egy 2025-ös felvétel és a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Dócsinak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki a legfrissebb dalát, a Girl Get Up-ot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrényét az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője SZA énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatozó jaktól láthatjuk táncolni és egy keveset rappelni Dócsit. A dal lényegében feldolgozás, a zenei alaphoz ugyanis a legendás producer duo a Neptunes egyik legegyedibb beatet használták fel 2002-ből. Pharrell és Chet Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó híret vezérének Birdmannek írták, közös daluk végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a Clips tagjai is közreműködtek benne. 2025 biztosan Dócsi éve volt, és nagyon úgy tűnik, hogy 2026 is az övé. A Girl Get Up könnyen lehet az első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtape az Alligator Bites Never Heal után gyakorlatilag az egész hip-hop világ vár. 2026. február 1-én megtartott idei Grammy gáláról sem távozott üres kézzel, az Anxiety bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta a díjat, úgyhogy érkezzék ez a kiváló dal, jön Dócsi és SZA és Girl Get Up című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BFM-en, a Base Top 20-as lista 20. helyéről ezzel indulunk.

96-ig BSFM Rap Hip-Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Bass-toposzas listánkon is, méghozzá ezen a héten 15. helyen Shensia Bossab című slágere áll, ami egy 2025-ös felvétel és az Epic Records gondozásában látott napvilágot. Shensia egyik a Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak, miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki szerződést, ahol például Black Eyed Peas-ék vagy Lady Gaga lemeze is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki Alpha címmel még 2022-ben. A folytatás két évvel később érkezett mérsékelt sikerrel, pedig Coyle Rayt vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhattuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max Remix változatában, ami a TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendégszerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereit elérő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal közösen felvett Honey Boy című dala is tavaly ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságon. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnt, a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2001-es R&B klasszikus, Blue Country legnagyobb sikerének, a Hit 'Em Up Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia a barátnőjével látható szépségszalonban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossapphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az ének dallamot is átemelték a Hit 'Em Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló feldolgozás. Jöjjön Shensia, tőle is Bossapp című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 964 BSFM-en, a Bass Top 20-as lista 15. helyről, ezzel megyünk tovább.

96.4 BFM, Refjük a R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELTI Base Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 10. helyen Cardi B Ehe című slágere áll, ami egy idei felvétel, egy 2026-os dal, és az Atlantic Records gondozásában jött ki. Cardi B július 31-én váratlanul új dallal jelentkezett. Az Ehe egy tempós trap track, ami a bronxi világsztár legjobb klubokat megmozgató pillanatait idézi. A borítón a Dominikai Köztársaság címerét ábrázoló bikiniben láthatjuk, és a dal érkezését is a Szigetországból jelentette be. Szövegét tekintve az Ehe szintén egy klasszikus Cardi B track. A világ tetejéről gúnyolódik a hétereken és természetesen az exein. Kisebb meglepetésre a dal fizikai formátumban is megjelent, méghozzá CD singleként és 7 incses bakelit lemezként is, utóbbi fekete műanyag helyett szintén Dominikai Köztársaság színeiben pompázik. Cardi B ezelőtt 2025 őszén jelentkezett dalokkal, akkor második albumáról érkeztek egymás után a trackek, de az Am I a Drama című lemez népszerűsége messze elmaradt a várakozásoktól. Az utóbbi hónapokban egy közreműködést azért vállalt, az év R&B albumának ígérkező Kelani lemezen hallhattuk a Paket című dalban. Egy nagy sikert azért elkönyvelhetett az utóbbi hetekben is. Megan Thee Stallionnal közös Web című daluk elérte gyémánt lemez státuszt, azaz több mint 10 millió példány kelt el az Egyesült Államokban. Cardi B-nek ez az I Like It után a második gyémánt minősítést elérő dala, Megannak az első. Ez korábban csak nagyon keveseknek sikerült, többek között Eminemnek, Black Eyed Peasnek, vagy épp Travis Scott tartozik közéjük. Úgyhogy érkezik ez a kiváló sláger, jön Cardi B Ehe című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BFM-en, a Base Top 20-as lista 10. helyről, ezzel megyünk tovább.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Beats Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 6. helyen Beton Hoffi Panasonic című slágere áll, ami egy 2026-os idei felvétel. 3 mixtépe a Coming Sins, a Playbania és a Zero után megérkezett Beton Hoffi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült, a 7 legerősebben debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, mint Kendrick Lamar unokatestvére Baby Kim, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt az album indítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetőek korábban, most pedig már egyben is hallhatjuk mind a 18-at. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hoffi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ez mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de Hadrian Sis ezúttal is ír nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is, a Beton Hoffi címmel, benne elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hoffi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic, a Beats Top 20-as lista 6. helyéről.

0: Bass Top 20 Rewind.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Bass Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút a befutó a number one, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis időutazásra kalauzolnálak el titeket. Visszaugrunk az időbe 22 évet, és meg sem állunk 2004 nyár végig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időszakban melyik dal uralta az amerikai toplistát. Ez a dal bizony nem más, mint Ciara és Pity Pablo párosa, méghozzá Goodies című közös lágerük. Szóval 2004 az atlantai szupersztárok éve volt Amerikában. Ha nem Lil Jon vezette a slágerlistát és uralta a klubokat, akkor Usher. És ha nem ők ketten együtt, akkor a város fiatal R&B tehetsége Ciara. Nemzetközi szinten az énekesnő olyan dalai, mint a Missy Elliott-tal készült One Two Step vagy a Like a Boy nagyobb sikereket értek el, de a Goodies Amerikában heteken át kirobbanthatatlan volt az első helyről. A dal klipjében sok ismerős arc feltűnik, a producer Jazzy Faye és persze Lil Jon is. Ciarát azóta láthattuk színésznőként Adam Sandler oldalán, és a szintén atlantai rapstar Future-rel van egy közös gyermekük is. Úgyhogy most érkezik ez a kiváló dal, jön Ciara és Pity Pablo és Goodies című slágerük, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista Rewind rovatából ezzel megyünk tovább.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, elérkeztünk a Bass Top 20-as listánk első helyéhez, amit ezen a héten Jude Law és All New Reflex című slágere birtokol, ami egy idei dal, egy 2026-os felvétel és a Super Management gondozásában jött ki. Július 10-én érkezett meg Jude Law karrierjének negyedik albuma, a Civil. A 10 dalból álló, sokak szerint eddig legszemélyesebb lemezén hallhatjuk közreműködni Gyurist és a Blaha Lujzia énekesnőjét, Soblocher Barbarát is. Az első single Vroom címmel érkezett meg, még májusban, a klipjét pedig Japánban forgatták. A Szigetország és elképesztő kultúrája úgy tűnik, hogy nagy hatással volt Jude Law-ra, nem csak klipet forgatott ott, a lemez egy másik dalát Tokyo címre keresztelte, sőt a Reflex című következő single közreműködő Only You is Japánból érkezett. A Reflex klipje 3 nappal az új album előtt, július 9-én jelent meg. Itt is több japánra utaló elemet láthatunk, gésára készült képet, japán nyelvű feliratokat, tisztelgést a japán autókultúra előtt. Az utolsó verzét pedig Only You énekli, aki a 2020-as években Japán egyik legnépszerűbb rap előadójává emelkedett, és az utóbbi években nem csak rappelni, hanem énekelni is hallhatjuk. A Reflex így nem csak egy nemzetközi együttműködés, hanem gyakorlatilag kontinenseken, nyelvi határokon átívelő közös munka. Úgyhogy mi is élvezzük ennek a munkának a gyümölcsét, és hallgassuk is meg, jön Jude Law és Only You Reflex című slágere itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista e heti első helyéről. Ezzel megyünk tovább.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: kategóriák ezeken túlmutató.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Nézi, szóling, mondink, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Kattanj rá! 96.4 Bass FM.

Old school, new school, rap, hip hop, R&B. 96.4 Bass FM.

0: ment a mélyében, pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

96.4. Base FM.

0: Láttam, miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukásai.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&D zenék. 96.4 Bass FM.

Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Beats FM.

elfelejtett. Kaja. Rockstar vagyok, ez az élet menetek. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőből sok száz, csak egy nap mondtam, hogy szeretlek. Jaj, hoppá, már éj elfelejtett. Hey. Engem Sydney, mostanában divatlám. Mégis itt vagyok, még mindig, hogy vége lenne, vitatnám. Okay. Hallom az ex-szám.

teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elárul engem, mint Donny Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérült Jane. Ha bekerülsz a sikre, hogy nyisd a gácsit, egyik

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed. De lehet,

0: Hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

a legnagyobb tereket teszik rád. Mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem. Bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Pesten kívül is. bzfm.hu.
1: Csokiban a kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem, a csodára várni jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor is.